pasó d'això és urofull jeder de bittere Wahrheit weiß von Hungersnöten von Inflation